0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség. E-buszok érkezhetnek a fővárosba. Górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab, 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleg a sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
1: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati-nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Készül a Szent István program, kiderült, mennyire voltak pontosak a vonatok. Itt az Őzek násza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását segíti a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak, a megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Májushoz képest 2%-kal rontották a szintidőt, a MÁV szerint azért, mert a vonatok a hónap utolsó heteiben már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak. Jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak a késések miatt. Vadveszélyre figyelmeztet az agrárminiszter, már tart az őzek násza. Bóna Szabolcs emlékeztetett, ebben az időszakban a vadak többet mozognak és bárhol feltűnhetnek, gyakran futnak ki az utakra veszélyeztetve az autós forgalmat, akár fényes nappal is. Így nem csak a vadveszéllyel jelzett területeken, mindenhol érdemes még körültekintőbben közlekedni. A párzási időszak általában augusztus közepéig tart. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet, és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is fontos, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagymértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Elstartolt a hétvége, úgyhogy indul a szombati rock reggel is. A mikrofonnál mostantól déli 12 óráig Dandó Ádit halljátok majd. Én hozom nektek a legeslegjobb rock zenéket. Július 18-a van, a pontos idő 6 óra 7 perc, és ma a frigyeseknek kívánok boldog névnapot. Óriási klasszikusokkal jövök már az első 60 percben is. Már is érkezik a Scorpions, itt lesz a Led Zeppelin, és zenél majd a Whitesnake is. Most pedig jöjjön egy Bon Jovi alapvetés 1992-ből. Ez a Keep the Faith.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 4 perccel járunk fél hét előtt, és a tegnapi napon, azaz július 17-én lett 71 éves Csapó György, a Bakancsos Ebbe egykori dobosa. Isten éltesse Buksit sokáig, most a második albumról szól, a Torony.

0: Rock FM.
1: A folytatásban Robert Plant a skandináv mitológiáról és a Valhalláról énekel nekünk. Ugyanis jön a Led Zeppelin és az Immigrant Song.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség. E-buszok érkezhetnek a fővárosba. Górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab, 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati, nyugati szél sok felé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, 6 perc elmúlt 3/4, és a tegnapi napon, vagyis július 17-én lett volna 79 éves Mick Tucker, a Sweet 2002-ben elhunyt alapító dobosa. Emlékezzünk rá most a banda egyik óriási slágerével, ez a The Ballroom Blitz.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Van Halen 1984-es klasszikusa, ami a cím ellenére nem az országról, hanem egy versenyautóról szól. Jön a Panama!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Készül a Szent István program, kiderült, mennyire voltak pontosak a vonatok. Itt az Őzek násza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását segíti a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak, a megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Májushoz képest 2%-kal rontották a szintidőt, a MÁV szerint azért, mert a vonatok a hónap utolsó heteiben már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak, jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak a késések miatt. Vadveszélyre figyelmeztet az agrárminiszter, már tart az őzek násza. Bóna Szabolcs emlékeztetett, ebben az időszakban a vadak többet mozognak és bárhol feltűnhetnek, gyakran futnak ki az utakra veszélyeztetve az autós forgalmat, akár fényes nappal is. Így nem csak a vadveszéllyel jelzett területeken, mindenhol érdemes még körültekintőbben közlekedni. A párzási időszak általában augusztus közepéig tart. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet, és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is fontos, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
3: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
2: Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, koránkelők! Ez itt a Hétvég Rock reggel szombati kiadása. A mikrofonnál pedig Dandó Ádit halljátok. Még csak 7 óra múlt 6 perccel, de mi már megyünk is tovább a legjobb rockzenékkel. Perceken belül velünk lesz az AC/DC, jön a Journey, és zenél majd a Wasp is. De előttük még a Kiss következik. Ez a God Gave Rock and Roll to You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. 4 perccel járunk 7:30 előtt, és tegnap volt 45 éve, hogy napvilágot látott a Journey Escape című nagylemeze. A korong végül több mint 10 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban, és olyan óriási slágerek kaptak helyet rajta, mint a Who's Crying Now, az Open Arms, vagy a most következő Don't Stop Believin'.

0: Rock FM. És 7:30 után rossz volt kell fel, de nem amikor a kölyköd lettem. Jön a Creedence Clearwater Revival és a Bad Moon Rising.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: A gyorshajtásról kérik ki a véleményünket, drónokkal figyelik a vasúti kocsikat, figyeljünk a klímákra. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Társadalmi párbeszéd indult a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon várják a véleményeket. Például arról, hogy akár börtönbe is küldhessék az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit, illetve elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját. A cél az, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyeket mindenki elfogad és betart, írja a kormány.hu. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
3: A felsőzetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeket, a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
2: Érdekvédelmi szervezetek is részt vennének a szívhangrendeletről szóló egyeztetéseken. 18 a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó szervezet és szakértők kértek közös levélben Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe. Azt írják azért, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Figyeljenek a klímára a nagy hőségben, erre kér a katasztrófavédelem. Idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Azt tanácsolják, csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be. Ehhez pedig a terhelésbíró elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos vagy gyengébben hűt, azonnal kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartást végeznek például a DÁP és a KAÜ oldalain. Hétfőtől áll helyre a rendszer. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de komoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM 3480 és a holnapi napon ünnepli 79. születésnapját Sir Brian Harold May, a Queen legendás, fantasztikus gitárosa. Isten éltesse őt sokáig, és szóljon most az egyik örökérvényű szerzeménye. Ez a We Will Rock You.

0: 103.9 Rock FM.
1: A folytatásban minden idők egyik legsikeresebb rock énekesével megyünk tovább. Jön Meat Loaf és a Rock and Roll Dreams Come True.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Impozáns, de olcsó lesz az államalapítás ünnepe. Néhány év és érkeznek az e-buszok Budapestre, dinnyéket ellenőriznek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a szombati rock reggelben. Én Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is hozom nektek a legkirályabb rock dalokat. Nem sokára velünk lesz a Pokolgép, jön az Aerosmith, és zenél majd a Uriah Heep is. Most pedig a Manfred Mann's Earth Band muzsikál. Ez a Blind

93.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és most megyünk tovább az Aerosmith egyik korai klasszikusával, ami bő 50 évvel ezelőtt látott napvilágot a Toys in the Attic című nagylemezen. A dal egy igazi mérföldkőnek számít a zenekar történetében, ugyanis éppen holnap lesz 51 éve, hogy ez lett a csapat első top 40-es kislemeze, így végül ez lett az a dal, ami meghozta számukra a mainstream áttörést. 1991-ben egy új videóklippel aztán ismét piacra dobták, ami egy teljesen új generációval, az MTV közönségével is megismertette ezt a klasszikust. Ami most nálunk forog, ez a Sweet Emotion, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: 103.9 Rock FM.
1: A folytatásban a Sötétben táncoltunk Bruce Springsteennel. Jön a Born in the USA című album első kislemezes dala, a Dancing in the Dark.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A vidéken élőket segítenék, több mint 100 milliót kaptak vissza júniusban a vonatozók. Vigyázzunk a fesztiválokon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását segíti a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak, a megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Májushoz képest 2%-kal rontották a szintidőt, a MÁV szerint azért, mert a vonatok a hónap utolsó heteiben már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak. Jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak a késések miatt. Vadveszélyre figyelmeztet az agrárminiszter, már tart az őzek násza. Bóna Szabolcs emlékeztetett, ebben az időszakban a vadak többet mozognak és bárhol feltűnhetnek, gyakran futnak ki az utakra veszélyeztetve az autós forgalmat, akár fényes nappal is. Így nem csak a vadveszéllyel jelzett területeken, mindenhol érdemes még körültekintőbben közlekedni. A párzási időszak általában augusztus közepéig tart. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet, és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is fontos, mondta el rádiónknak Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. Örülhetnek a Uriah rajongói, ugyanis a csapat Magicians Farewell nevű búcsúturnéja keretében Magyarországot is útba ejti. A koncertre a budapesti Barbanegrában kerül sor október 28-án, de nálunk már most Big Boxig zenélek. Ez az Easy Living.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Egyeztetés indul a közlekedésbiztonságról. Drónokkal erősít a MÁV. Marad a napsütés. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. Társadalmi párbeszéd indult a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon várják a véleményeket. Például arról, hogy akár börtönbe is küldhessék az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit, illetve elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját. A cél az, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyeket mindenki elfogad és betart, írja a kormány.hu. Drónokkal is figyeli a MÁV vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Érdekvédelmi szervezetek is részt vennének a szívhangrendeletről szóló egyeztetéseken. 18 a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó szervezet és szakértők kértek közös levélben Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe. Azt írják azért, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Figyeljenek a klímára a nagy hőségben, erre kér a katasztrófavédelem. Idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Azt tanácsolják, csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez pedig a terhelést bíró elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos vagy gyengébben hűt, azonnal kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartást végeznek például a DÁP és a KAÜ oldalain. Hétfőtől áll helyre a rendszer. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek itt a szombati rock reggelben. A mikrofonnál Dandó Ádit halljátok. 9 óra után is óriási rockzenékkel várlak benneteket. A második felvonás első 60 percében érkezik a Kiss, velünk lesz a Mr. Big, és jön a Metallica is. Ez pedig a Spin Doctors és a Two Prince.

103.9 Rock FM, és most csendüljön fel Eddie Van Halen egyik legkirályabb riffje, ami július 22-én lesz 45 éve, hogy kislemez formájában a boltok polcaira került. Később a Rolling Stone magazin olvasói megszavazták a legjobb Van Halen dalnak, és most nálunk is ez következik. Ez az Unchained.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Július 9-én lett volna 79 éves Mitch Mitchell, a The Jimi Hendrix Experience 2008-ban elhunyt legendás dobosa. Ráemlékezünk most a következő klasszikussal. Ez a Hey Joe. Hey!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Idén is tűzi játékkal ünnepelhetjük az államalapítást. Több száz e-busz érkezhet. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből, valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab, 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleg a sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, azt a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati, nyugati szél sok felé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép szombat délelőttöt kívánok. Sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel 10 óra után is. A mikrofonnál továbbra is Dandó Ádival. Óriási rock dalok jönnek ebben a 60 percben is. Már is érkezik az Iron Maiden. Velünk lesz a Journey, és zenél majd a Twisted Sister is. Ez pedig a The Rolling Stones és a Painted Black.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Bár a most következő dalnak köszönhetően a kanadai Elana Miles nevét egy szempillantás alatt ismerte meg a világ, az énekesnő szerint a kislemez hiába került fel az amerikai toplista élére, hozta meg neki a legjobb női rock előadás Grammy díját, és kelt el több millió példányban világszerte. Ugyanis elmondása alapján kiadója annak idején annyira előnytelen szerződést iratott vele alá, hogy életében először csak közel a dal megjelenése után 20 évvel sikerült jogdíjhoz jutnia. Jöjjön most az egyébként Elvis Presleyről szóló csodálatos szerzemény. Elana Miles énekel, ez a Black

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Egy héten belül duplán ünnepel a Twisted Sister. A banda basszusgitárosa Mark the Animal Mendoza ugyanis július 13-án lett kereken 70 éves. A zenekar alapító gitárosa J.J. French pedig holnap után lesz 75 esztendős. Isten éltesse mindkettejüket. Ez az I Wanna Rock.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, csodálatos szombat délelőttöt kívánok, sziasztok! Elstartolt az utolsó 60 percünk. 11 óra után a mikrofon mögött még Dandó Ávit halljátok. A finishben is jönnek a legkirályabb rockdalok. Nem sokára érkezik a Def Leppard, itt lesz a The Cult, és zenél majd a Red Hot Chili Peppers is. Ez pedig most a Quiet Riot és a Metal Health, Bang Your Head.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Holnap után lesz 39 éve, hogy megjelent a Def Leppard Animal című kislemeze. A szám 3 év kihagyás után a banda első slágere volt, ami karrierjük során először szülőhazájukban is a top 10-be repítette az angol csapatot. Szóljon most nálunk is ez a klasszikus, itt a 103.9 Rock

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, és ennyi fért bele a mai műsorunkba. Én most könnyes búcsút veszek tőletek, de már is érkezik a stúdióba Schubert Krisztián, este 6-tól 8 óráig pedig Klamancse Krisztiánnal nézhettek bele a Rock Lexikonba. Velem holnap reggel 6-tól találkozhattok újra. Addig is mindenkinek nagyon jó rádiózást és további jó pihenést kívánok a hétvégére. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok, ez pedig az Electric Light Orchestra és a Rock and Roll is King.

0: den. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

de még milyen jó. Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek! Elstartolt a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban innentől egészen 18 óráig Suvert Krisztián. És hát várom az infókat, üzeneteket, tudjuk, ahogy eddig az SMS Viber 20 999 103.9. Köszönöm szépen! It's not enough, ez pedig a kövé, aztán rögtön utána jön majd a Hot Four feature is.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Jöttek életjelek. Hello Chris! Ez mondjuk pont név nélkül, de köszönöm. Aztán jöttek névvel, és itt van Petra, Teher Gabi, Mákos Guba, Babóca, Vivi, és Lacitól is jött. Köszönöm ezeket is, meg azt is, hogy itt vagytok. Jöhet még, ami pedig a folytatást illeti Aerosmith The Other Side.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a Soroksári úton, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán hasonló még a helyzet, a 18. kerületben a Petőfi utca van lezárva, és van egy egyirányosítás az első kerületben az Attila úton, és ezen kívül sávlezárás a Krisztina körúton. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a The One and Only, itt a 103.9 Rock FM-en. Jó hír, rossz hír. Melyikkel kezdjem? Na jó, jön a főzelék. Rossz hír, ennyi volt az óra. Illetve még egy track, Iron Maiden, The Trooper. De, ahogy mondtam, van jó hírem is. A következő órában innen folytatjuk. Van még vissza bőven, úgyhogy érdemes maradni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

13 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez a Rock hétvége. Meghozzá itt a 103.9 Rock FM-en. És a stúdióban egészen 18 óráig Schubert Krisztián. És olyan remek dalokkal készültem, mint a vonalott a Love, vagy épp az Unskinny Bob a Poison-től, ami időközben már pörög is. Ja igen, és ne feledjük az üzeneteket. Bármi van, jöhet az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez a 103.9 Rock FM. Survivor, Burning Heart, ez pedig a Next lesz, de előtte egy kis kitekintés jön, és elérkeztünk az utolsó két mérkőzéshez, ami a labdarúgó világbajnokságot illeti. Benne vagyunk a hajrában. Ugye ma lesz a bronz meccs, Franciaország-Anglia, magyar idő szerint 23 órától, holnap pedig a döntő Spanyolország-Argentina, 21 órától, szintén magyar idő szerint. Ha néznénk akkor jó szurkolást, meg jöhetnek a tippek. Ki nyeri meg? Az SMS Viber 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: A negyedik kerületben az Elem utcában. Aztán van egy sávlezárás a hetedik kerületben a Rottenbiller utcában, méghozzá a Baross tér felé, és van egy lezárás a hatodik kerületben a Bajza utcában, úgyhogy utóbbinál mindenképpen kerüljünk.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Whitesnake és a Full For Your Love, én itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy betétdallal búcsúztatjuk az órát, jön a Beverly Hills-i zsaru főcímdala, The Heat Is On, aztán pici szünet, majd Billy Idol lesz a következő 60 perc startolója, Cradle of Love. Ezzel kezdek, de lesz még más is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

legújabb zenei órát. 14 óra után vagyunk, 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, és hát ahogy szoktuk, az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van valami, akkor ne tartsuk vissza. Az SMS Viber 20999 a 103.9, az e-mail pedig infokukat@rockradio.hu. Köszönöm szépen. Addig pedig itt a Viva Las Vegas.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Jessie's Girl itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövi előtt névnapozunk, ma pasis nap van, Frigyes. Isten éltessen titeket, és természetesen mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit, Kenny Loggins, Danger Zone. Most

0: Rock közlekedés.
1: Időszakos és szakaszos sávlezárás van a napközben az Üllői úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán sávlezárásra kell számítani a második kerületben a Gábor Áron utcában, az Orló utcánál, és váltokozó irányú a forgalom a harmadik kerületben a Pusztakúti úton, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel haladjunk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után 10 perccel, azaz 4-4 előtt 5 perccel. Hála mindenkinek, megkezdtünk egy újabb zenei órát, ez még mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig 18 óráig Schubert Krisztián. És hát kezeskedem a folytatásért, YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Ilyen remek dalokkal készültem, és ezt már indítottam is, cserébe pedig nem várok más, csak infókat, üzeneteket, életjeleket. Az SMS Viber 20 999 103.9.

0: stupid.
1: Ez a 103.9 Rock FM. Eddázunk, és ha mennénk Edda koncertre, akkor ma megtehetjük, ugyanis 21 órától színpadra állnak a helyszínű Nagy CT. Ha mennénk jó bulit.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárások kell készülni a Bécsi úton és a Vörösvári úton is, méghozzá kifelé, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy egyirányosítás és félpályás lezárás a második kerületben a Nagyrét utcában, úgyhogy itt is figyeljünk, és korlátozásokra kell számítani a 11. kerületben a Fehérvári úton, méghozzá vágányfelújítás miatt, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Aerosmith és a Pink, itt a 103.9 Rock FM-en. És a 16 óra előtt egy tracknyivel jön a Rolling Down the Highway, aztán még 2 óra a mai rock hétvégéből, és ne feledjük, 18 órától Rock Lexikon majd La Mancha Krisztiánnal. Érdemes lesz majd akkor is velünk tartani.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

startolt egy újabb zenei óra. 16 óra után vagyunk 6 perccel. És pörgünk tovább megállás, valamint megszakítás nélkül. Egészen 18 óráig a stúdióban Schubert Krisztián, ez pedig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, ezzel folytatjuk most. Közben pedig, ha lenne bármilyen hozzám szólás, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

ez volt az Omega és a Metamorfózis itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy kitekintés, mondom, hogy milyen időt jósolnak nekünk holnapra. Ha minden igaz, akkor többnyire felhős lesz az ég felettünk, sőt csapadékot is ígérnek, úgyhogy esernyő mindenképpen legyen nálunk. A délutáni maximum viszont nem lesz olyan hűvös, 30 fok körül hozom majd a maximum. Ezt ígérik, így tudunk készülni. Én pedig ígértem a legjobb rockdalokat, úgyhogy már folytatjuk is. Már is itt a Queen, valamint a Hammer to Fall.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a 90-es

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában. Úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljünk. Aztán sávlezárás van még a Robert Károly körúton is, az állatkerti felüljáron, és hasonló még a helyzet a Soroksári úton is, méghozzá kifelé. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Korál és a Homok a szélben, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a sereghajtónk, Animals, House of the Rising Sun, ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, majd a szünet után innen folytatjuk, a kezdés a Guns N' Roses-szél lesz majd, Sweet Child of Mine, pár perc is jön majd ez is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

pörög tovább a szombat délután. Hello mindenkinek, 17 óra után vagyunk, nem egészen 10 perccel, és ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, és benne az utolsó 60 percben. Ne felejtjük, 18 órától Rock Lexikon, de addig vissza van még pár track. A stúdióban még Schubert Krisztián, Love Hurts, ezzel folytatjuk most, közben pedig még mindig záporozhatnak az infóküzenetek. Bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Tancsapdázunk. Ma Kapuváron csapatják a srácok, és nincs itt megállás, lesz majd egy koncert augusztusban is bőven, például elsőjén Sárváron. A kezdés majd 22 óra, ha mennénk jó bulit.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 10. kerületben az Óhegy utcában, aztán hasonló még a helyzet az 5. kerületben a Balaton utcában, és a 2. kerületben a Keleti Károly utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Listen to Your Heart, itt a 103.9 Rock FM-en. The Doors, Light My Fire, ez pedig a záró akkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége, és Klamancsek Krisztián is megérkezett, úgyhogy lassan startol a rock lexikon. Én egyelőre búcsúzom, Schubert Krisztián most Libben, viszont 20 órától bekkelek. Találkozom majd akkor is. Ciao, ciao!

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ez az az év, amikor Portugália és Spanyolország az Európai Gazdasági Közösség tagja lesz. Mikhail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár nyilatkozik országa leszerelési programjáról. Franciaország és Nagy-Britannia megállapodást ír alá a La Manche csatorna alatti vasúti alagút, vagyis a csalagút megépítéséről. 103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. A mai alkalommal 1986 az év és a legjobb rock slágerek. A 80-as évek kellős közepe és a popzene aranykora nagyon sokak szerint maga az évtized. Így aztán a rockokat is populáris rock szempontból lehet szinte kizárólag válogatni. A zenei kínálat az első órában Doctor and the Medics és a Spirit in the Sky, Billy Idol to Be a Lover, vagy a Genesis és a felejthetetlen Land of Confusion, Mike and the Mechanics és a Taken In, és ezen kívül persze még nagyon sok minden más. Amivel kezdek, a brit populáris rock egyik krémje. 1986-ban az I Just Died in Your Arms Tonight, de azt nagyon kevesen tudják, hogy a Cutting Crew formációnak összesen három óriási sikere volt. Ezt követte a One for the Mockingbird, vagy az I've Been in Love Before szuper szerelmes dal. Cutting Crew a kezdés, és a szuper szerelmes dal. I've Been in Love Before.

és a 10 Dreams a tavaszi óriási siker és amerikai listavezető 1986-ból, mert a mai alkalommal csak egyetlen egy évszám körül forognak a rockslágerek a rocklexikonban. 1986 és a Heart listavezető slágere. Egyébként az akkori album címe is pont ez volt, Heart. Erről megjelent a Never, a 10 Dreams és még egy csomó minden más. A Heart, vagyis Ann és Nancy Wilson csapata sosem futott annyira jó szériát, mint a 80-as évek közepén. 1987-et is beleértve egy évvel később egy újabb listavezető slágerrel, az Alone-nal. Dr. and the Medics még megelőzőleg, és a Spirit in the Sky, ennek a dalnak az eredetije Norman Greenbaum, aki valamikor a 60-as évek klasszikus beat rockját csinálta meg a dalból, aztán a 70-es években is ugyanilyen örökzöld klasszikus volt, ideje volt feldolgozni a 80-as évek közepén. Klamoncse Krisztián vagyok, ez a Rock Lexikon, 2 óra időutazás a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock, vagy a populáris rock világában. A mai alkalommal csak populáris rock, 1986 az évszám, Billy Idol ügyeletes lágere évközben a To Be

Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikonban Eddie Money az elmúlt percekben. Sajnos évek óta nincs már közöttünk. A 86-os óriási siker címe Take Me Home Tonight. Sokak szerint ez volt a pályafutás legjobbja, pedig Eddie Money már a 70-es években amerikai listákon jár, és a munkásság folytatódik a 90-es években is. Bikini a magyar csapatok közül megelőzőleg a rock klasszikusai és a populáris rock egyik legjobb előadója az évtizedben, a 80-as években. A 86-os sláger címe Persze, amielőtt elmegyek, és még Billy Idol és a To Be a Lover. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, 2 óra időutazás, a mai alkalommal speciálisan csak 1986-ban, melynek következtében az évtized kellős közepe, és sokak szerint a popzene aranykora, így aztán a rock slágereket is populáris szempontból tudom válogatni. Populáris rocknak is hívták ezt a korszakot, ha már a rockzenéknél tartunk. Mike Rutherford, Tony Banks és Phil Collins a Genesis frontemberei, a hármas fogat, akik már 1976-tól Peter Gabriel távozása után is megmutatták, hogy a Genesis Peter Gabriel nélkül is jó. Egyébként 1986 az az év, amikor Mike Rutherford saját csapata, Mike és a szerelők is jönnek a slágerlistákra, többször is újra támad a Genesis az Invisible Touch albummal, Peter Gabriel pedig minden idők legjobb nagylemezét csinálja meg a Szóval, és erről a szuper sláger többek között a Sledgehammer. Ex-Genesis és aktív Genesis tagok 1986-ban, sorban-sorban a mai Rock Lexikonban. Ez tulajdonképpen 3 darab Rock Lexikon exkluzív. Most a Genesis és a Land of Confusion, rögtön utána Mike and the Mechanics és a Taken In, és harmadikként Peter Gabriel és a Pörölykalapács, a Sledgehammer.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a külön kiadások külön kiadása 1986-ból három rock lexikon exkluzív is, ex-Genesis és aktív Genesis tagok 1986-ban egymás után. Először is a Genesis és az újra álmodott nagy lemez, az Invisible Touch, melynek az első eresztése a címadó dal volt, a Land of Confusion valamikor decemberben jön az albumról. Aztán Mike and the Mechanics, vagyis Mike Rutherford saját csapata egy olyan slágerrel, amely Taken In címet visel, és nem utolsó sorban a populáris rockok közül Peter Gabriel és a Sledgehammer. Peter egyébként 1976-ban vált ki a Genesisből, Phil Collins-szal, Mike Rutherforddal és Tony Banks-szel folytatódott a munkásság évtizedeken keresztül, ő pedig a 80-as években szóló karriert folytatott, és többek között 1986-ban megcsinálta a már emlegetett Szó albumot, a pályafutás legjobbját. Ez az az év, amikor az Egyesült Államok gazdasági embargót léptet életbe Líbia ellen. Megkezdik az első modul űrállomás, a Mir építését. 86. február 25-től március 6-áig tart az SKP 17. kongresszusa, Mikhail Gorbacsovot választják ismét főtitkárrá. És 1986. február 25-én Los Angelesben a 28. Grammy díját adón a We Are The World, Michael Jackson és Lionel Richie szerzeménye megkapja az év daláért járó Grammy díjat, ezen kívül még hármat. Ez lesz az év felvétele, duóban vagy együttesben előadott legjobb popdal, legjobb zenei videó kategóriában szintén. Egyébként a We Are The World-ot egyszerre sugározza a világ legtöbb rádióadója 86 áprilisában, nagypénteken. Folytatva a rock lexikont, GTR, a formáció, amelyik 1986-ban óriási zenészekből állt össze. Steve Hackett, Steve Hove és még sokan mások, akik majdnem csak egy kis lemez erejéig álltak össze GTR formációvá. Óriási lett a siker. A dal címe When the Heart Rules the Mind.

Lexikon.

103.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon 1986 legjobb rock slágereivel. A mai alkalommal a műsor megint külön kiadás. Status Quo in the Army Now az elmúlt percekben. Talán ezt mondanom sem kell, hiszen az egyik legismertebb dal pont ebből az évből, 86-ból. Az Omega szuper korszaka a 80-as évek, miközben populáris rockot játszanak, 1969-től sokat változtak. De hát a világ is változott, no meg az évtizedek zenei ízlése, az Omega viszont összehasonlíthatatlanul Omega maradt, csak éppen a 70-es években esetleg klasszikus rockot játszottak, a 80-as években mindez populáris rockba fordult, többek között a Fekete Pillangóval. És a hármas fogat legelején még szintén 1986-ból a GTR formáció, Steve Hackett és Steve Howe különleges formációja, a dal címe When the Heart Rules the Mind. Ezek itt a legjobbak 1986-ból, a mai alkalommal a Rock Lexikonban, a két órás időutazásban a folytatás egy újabb kiváló magyar csapaté, hiszen a 80-as évek kellős közepe Edda nélkül is elképzelhetetlen Magyarországon. A dal címe Veled vagyok.

93.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. 1986 legjobbjai, a popzene aranykora és a populáris rock fénykora, na meg a teljes 80-as évek zenei lenyomata is, hogyha az évtized kellős közepét nézzük. A második óra kezdődala Mr. Mister és a Kyrie.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Budapesten fellép a Queen együttes ebben az évben. Londonban bemutatják az Operaház fantomját, és a Cream együttes utolsó koncertjét tartja a Royal Albert Hallban, miközben ők a 60-as évek óriási szenzációi. A 70-es években már úgy hívják Eric Clapton együttesét, hogy Derek and the Dominoes. És ha már a legendás együtteseknél tartunk, 1986 az az év, amikor megalakul a svéd rockset. 103.9 Rock FM, és benne két óra 80-as évek, ezen belül is 1986, és a legjobb rock slágerek az évből. Az első órát követi a második óra és a kezdés, ahogy ígértem. Mr. Mr. és a Kyrie.

103.9 Rock FM. Picit rockba hajlik Katona Klári is, persze ez mindig attól függött saját elmondása szerint, hogy milyen dalokat írtak neki. Ezt a dalt a 80-as évek közepén Presser Kábor írta neki, a címe, mint a filmeken. Katona Klári egyébként legalább 2 évtizeden, de inkább 3 évtizeden keresztül sosem énekelt rock vagy rockszerű slágereket. Talán ez az egyetlen kivétel. 1986 legjobbjai között a viszonylag ritkán halott Fabulous Thunderbirds is még megelőzőleg. Ez volt a Tough Enough, és a kezdés a Mr. Mister és a Kyrie, ez volt a második amerikai listavezetőjük azután, hogy 1985 decemberében szintén listavezető lett a Broken Wings. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legjobbak, ez a Rock Lexikon. 2 óra zenei időutazás a beat rock, a modern rock, a klasszikus rock vagy a populáris rock éveiben, évtizedeiben, a mai alkalommal speciálisan populáris rock, és az évszám 1986. Itt az angol csapat, az Outfield, a dal címe Your Love.

Bacse Krisztiánnal. 7 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM, és benne csak is a legjobbak 1986-ból. Ez a popzene aranykora óriási meglepetésre, és a populáris rock fénykora, hogyha csak és kizárólag rockzenéket kell válogatni, akkor itt vannak a populáris rockból a legjobbak az évtized közepéről, a 80-as évekről. Mint például a Starship szerelmes dala a Sarah, Robert Palmer szóló karriere azután, hogy feloszlik a Power Station, és újra összeáll a Duran Duran. Robert Palmer előtte is szólóban nyomta, aztán utána is. Az 1986-os amerikai listavezető dal címe a Addicted to Love, a sor legelején pedig még az angolok, ők az Outfield, és az az óriási siker, a Your Love. A folytatás egy különlegesség. A 70-es évek klasszikus rockjának jeles képviselői a Boston visszatér 1986-ban rengeteg év kihagyása után. De jót tett nekik a szünet, mert úgy zenélnek, mint még soha, olyan lírai lassú rockballadát adnak elő, mint még soha, és az amerikai slágerlisták első helyére kerülnek november-december környékén, vagyis majdnem az év leges legvégén. Íme a Boston, a dal címe a Mainda.

Damien Ferenc és a V-Motorok. Miért adnánk fel? Ez a dal címe. 103.9 Rock FM, és ez a Rock Lexikon. 1986 legjobbjaival, az évtized közepén a V-Motorok is a legjobbak közé tartozik a magyar rock együttesek sorában. Kenny Loggins még és a Danger Zone az év top filmje a Top Gun, melynek ez az egyik betét zenéje. És még a Boston és az a Maine, de a valóságos szenzáció volt a sok-sok év kihagyás után a visszatérés, és a Boston nem csak ezt az egy óriási sikert csinálta meg, hanem a folytatásban 86 elmúltával 1987-ben a Still in Love, Can't You See című dalt. Mutatok ebből is egy részletet.

Boston és az óriási visszatérés 1986-ban, az a Maindával, egy évvel később pedig Can't You Say Still in Love. 1986 egyébként az az év, amikor ismeretlen merénylő Stockholmban a nyílt utcán meggyilkolja Olof Palme svéd miniszterelnököt. Prágában 17. kongresszusán Csehszlovákia kommunista pártja, a CKP kénytelen szembenézni a növekvő gazdasági nehézségekkel, és ha vonakodva is, de irányítási és szervezési reformokra szánja el magát. Billy Joel pedig szintén aktív, ekkor már második évtizede, hiszen a 70-es években még a 20-as éveit tapossa, a 80-as években pedig 30-as éveit. Az 1986-os óriási siker címe a Matter of Trust.

0: 103.9 Rock FM.
1: ZZ Top is kimaradhatatlan az 1986-os sikerek közül, például olyanokkal, mint a Rough Boy, vagy az imént hallott Sleeping Bag. John Cougar Mellencamp még megelőzőleg, ROCK in the USA, vagyis Rock, az Amerikai Egyesült Államokban. Hát nehezen lehetne kihagyni a Rock Lexikon mai adásából, amelyben csak is 1986 legnagyobb rock, illetve populáris rock slágereivel foglalkozom. Billy Joel a mostani hármas blokk legelején a Matter of Trust, és Billy Joel ekkor még nem is tervezi talán 1986-ban a három év múlva megjelenő Stormfront albumot, amely a pályafutás kiemelkedő munkássága lesz. Lassan-lassan vége az 1986-os rock sikereket felvonultató mai különleges rock lexikonnak, na de azért van még a tarsolyban, például Eddie Van Halen vezetésével a legendás csapat, akiknek csupa-csupa szenzáció ezek az évek. 1984-ben megjelenik az 1984 album, ez tartalmazza ugye a Jumpot, 1985-ben egy évvel később David Lee Roth kilép a csapatból, és gyorsan kell keresni egy énekest, de talán sokkal jobbat is találtak Sammy Hagar személyében, és vele indul el a Van Halen újabb szupersláger korszaka. 1986-ban például ezzel a dallal, Why Can't This Be Love?

0: 1039 Rock FM.
1: És benne a különleges rock lexikon az elmúlt két órában a zenei időutazás a mai alkalommal 1986 körül forgott. Populáris rock, a popzene aranykora és a populáris rock fénykora. Van mit válogatni az évtized közepéről, és van mit válogatni a szuperslágerekből. Klamoncsa Krisztián vagyok, köszönöm a figyelmet, egy igazi nagy ágyúval búcsúzom, de a Rock Lexikon mai adását egy hét múlva követi majd egy újabb Rock Lexikon. Búcsúzásul Hugh Lewis and the News, és a Stuck With You.

évforduló kis történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

nagyon szuper szombat estét, hello mindenkinek, megkezdtük, ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig újra Schubert Krisztián, és egészen éjfélig megállás és megszakítás nélkül pörgetem a legjobb rock dalokat. Jöhet? Bohemian Like You, ez a next, közben pedig ha lenne bármilyen info vagy üzenet, az SMS és Viber 20 999 103.9.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Wood itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazairól jön a Tankcsapda, akik ma Kapuváron csapatják, legközelebb pedig majd augusztus 1-én lépnek színpadra, méghozzá Sárváron. Aztán augusztus 8 Bánk, augusztus 14 Balatonlelle, majd augusztus 15 Esztergom. Ezek lesznek a kövi állomások, bármelyikre mennénk. Nagyon jó.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 4. kerületben az Elem utcában. Aztán van egy sávlezárás a 7. kerületben a Rottenbiller utcában, méghozzá a Baross tér felé, és van egy lezárás a 6. kerületben a Bajza utcában, úgyhogy utóbbinál mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a zenegép, itt a 103.9 Rock FM-en. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, ez pedig a sereghajtónk, ugyanis ezzel zárjuk most az órát, de van még három vissza a mai Rock the Night-ból, és ígérem, innen folytatjuk, úgyhogy aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

21 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night. Jaja, itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még 3 órán keresztül Schubert Krisztián. És egy remek dalokkal készülök a folytatásra is. Only Diver, ami már pörög. Közben pedig ne feledjük az infókat, üzeneteket, bármi van. Csak bátran az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt az Omega és a 10.000 lépés itt a 103.9 Rock FM-en. Erasmus Grain, ez pedig a kövi. És van egy érdekességem a trackkel kapcsolatban, a köldök piercing divat berobbanását okozta. A videóban látható köldök piercing jelenet sokan a 90-es évek piercing örületének egyik elindítójaként tartják számon. És külön érdekesség, hogy a klip főszereplője Alicia Silverstone valóban a forgatás alatt kapta meg a piercinget.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a Soroksári úton, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán hasonló még a helyzet, a 18. kerületben a Petőfi utca van lezárva, és van egy egyirányosítás az első kerületben az Attila úton, és ezen kívül sávlezárás a Krisztina körúton. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

22 óra előtt egy track, mivel Lenny Kravitz Fly Away itt a 103.9 Rock FM-en, ugyanis ez most az óra vége, aztán fél táv, de még ugyanennyi vissza van a mai Rock the Night-ból, úgyhogy mindenképpen érdemes maradni. Jó lesz!

22 óra után vagyunk 8 perccel. Lesz továbbra is a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, és hát pörögünk így szombat este megállás, valamint megszakítás nélkül. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián, Turbo Lover, mivel most megyünk tovább, közben pedig még mindig várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy ha bármi van, akkor tessék zaklatni. Az SMS Viber 20 999 103.9.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM. Nirvana, Come As You Are, ez pedig a kövi lesz majd, de viszont előtte a szokásos kis kitekintésünk. Nézzük, hogy milyen időt ígérnek nekünk holnapra. Hát elvileg többnyire felhős lesz az ég felettünk, a délutáni maximum pedig 30 fok környéken alakul majd, és várható csapadék is, úgyhogy ernyő legyen nálunk.

Ez volt a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a Bikini, akik ma este is koncerteztek, a helyszín nagy dolog volt. 20 órakor kezdődött a koncert, úgyhogy gyanítom már vége van. Viszont nincs vége a júliusnak. 24-én Balatonlellén, majd 25-én Nagycsalomján koncerteznek. Ha mennék bármelyikre, akkor nagyon jó bulit.

Ez a 103.9 Rock FM. Hard to Handle, ez pedig az óra végé klasszikus, ami azt jelenti, hogy zárjuk ezt az órát is, és rögtön utána megkezdjük a mai utolsót, ugyanis 23 óra vagyunk egy picivel, de senki sehova, jövök vissza.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után vagyunk 10 perccel. Nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Megkezdtük az utolsó órát, de ez még mindig a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legeslegjobb rock dalokkal, na meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy még ebben az órában jöhetnek. Az SMS Viber 20999 a 103.9, az e-mail pedig infokukac rockradio.hu. Köszönöm szépen. Guess who, American Woman.

Charlie, mindenki valaki, itt a 103.9 Rock FM-en. Robbie Williams, Let Me Entertain You, ez pedig már a Next. Na meg mellé adok egy gyors promót, ne felejtsük el, holnap déltől a Rock Lexikon itt a Rockon, egészen délután 2-ig jön majd Kalancsi Krisztián, rengeteg infóval, na meg a legjobb rockdalokkal.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És ha benne vagyunk a hajrában, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, de egy-két trackre még mindenképpen lesz idő. Jön majd a Running Free, ha újra kezdeném, Living on a Prayer. Ezek még biztosan beférnek, na meg most a The Animals klasszikusa. Don't let me be misunderstood. Ezzel folytatjuk most itt a Rockon.

akkor még lenne 4 óra, de... Így, ugyanis ennyi volt már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ennyi volt a mára, én is ennyi fért bele a mai műsorom, úgyhogy Schubert Krisztián most a Libben, én köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb holnap a szokott időben jövök, és ígérem, innen folytatjuk. Ugyanilyen jó hangulattal, ugyanígy programajánlókkal, információkkal, na meg a legjobb rockdalokkal. Úgyhogy találkozom majd akkor is. További nagyon szuper estét. A rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao!

she said, Ramalama, Bamalama, rock and roll.